0: 一般人家也不怎么舍得买。奶糖是钱兰兰的宝贝，现在好了，糖掉进了泥塘里，不能吃了，太浪费了。
1: 这是过年时我妈妈托人从外地买的，平时我都舍不得吃。
2: 不就是一块糖吗？有什么了不起？大年三十，我爸爸从上海买了几斤冠生园的奶糖，不稀奇。明天我陪你几颗。
0: 兰兰，别哭了，刘志祥已经答应陪你了。
1: 他
0: 捉美国鬼子喽！
3: 抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！